listeners. We hope you're enjoying the record so far. Hatalmas köszi a budapesti Farsiersnek, illetve a Las Vegas-i Keep Recordsnek, hogy ez a projekt létrejöhetett. Most járunk félúton, de nem kell aggódni, mivel még mindig van egy-két tüzes beat a tarsolyba. And there's still more fire on the way, so stay tuned.

kikotomika. Megállítok ég, de nincs nálam semmi. A vaj rám ment a kenyére, nem szagolja ki senki. Kiskutyának respekt, csak csikókat talál ki. Hordom, mint a szénát, mint egy csikó halfaszán. Most megyek megnézni egy piros korollát. A rollira nincs pénzem, de a százró elő jól lát. Ott elég, hogy lehagyjam a fi-

Neked nem sütés, meg tubi szóda. Én a rádióba rohannok a stúdióba. Aki képbe van, az úgyis tudja, tesóm. Te lehet szigéretes, nekem rutinom van. A gázsin fele lavazza, a másik meg egy kevés zaza. A rap zenétől minden napom elég laza. Te meg még egy cicert bedobsz, csak hogy elégy haza. Vissza kettes, a tükröd is csak azért van, hogy ne nézz bele. Nem méred fel a tűzteret. Itt meg hátsó lempek világánál bonyolódnak üzletek. Az tiszta sor, hogy döbbened a terepped, meg mit marad. Szorozhatod, oszthatod a két literes sorhatos. Meg felpörög a pannon tájba. Szerte széjjel kövér cigik vagyon tárgyak. Ennek marad hagyománya. Swag.